0: barsoɗe jinin yimbo jele jawi dina bano tuwe janko mbusirani kampa takala kele ka intervista amom no programme jele ja walir par pangari na ngontenda pango agan katadi sila padu walir wonni kupikan la kwambone
1: walir par
2: maburimba
1: nyakupanga nyanya mata
2: mangu tutu.